0: trendi.
1: Trending hitovi. I samo
2: dobar bit.
0: S3.
3: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.